0: Köszönöm szépen! Hamon Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Aquí, toda la información de su radio, www.ginocchiorockstar.com.